hodori kuni tade tari pingeri kuni ate tadni aire tai di ne jelering ba nyapaka ringba.